0: Jó.
1: Jó van.
0: Minden ilyen utatás nőségűn. Will you check point on the deal status on Marianne Dickens?
1: Yeah.